0: the sky. Tíni siftúin kérdli sennum.
1: Vís.
0: Sjáði en maskán kjóil ís færing gálif. Gólvei Bay FM. Fóim na gálifu.